Degimame, osana kisona sefi mame, degimame, ketok seris, iposeris.